Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Futás nekem egy nagyon kedves időtöltés. No, nem futással töltöm az időmet. Valahogy ez nem épült be az én lelki világomba, akkor sem, amikor aktívan sportoltam, több sportágban is. Ezt mindig valahogy próbáltam megúszni, amikor ilyen alapozáskor 10-20-30 kilométereket kellett volna, vagy kellett futnunk, de aztán belekerültem egy futóközösségbe itt Budapesten már, és ráébredtem arra, hogy mi a titka ennek a futásnak, és ha nem úgy adja elő az edző, hogy kötelező csináld meg, vagy esetleg ráraknak a lábodra ilyen ólomtépőzáras súlyt, hogy fejlődjön az izomzatod, akkor biztos, hogy sokkal jobb lélekkel áll neki az ember a futásnak. Nagyon szeretem, a Vivi Csittán is zenéltem, nagyon jó helyen kapok helyet, mindig a befutó előtt 500 vagy 1000 méter erről, és tudok egy picit segíteni azoknak, akik már nagyon-nagyon fáradtak. Lemegyek közéjük, zenélünk, ugrálunk, pacsizunk, minden van, és bármerre járok, de most higgyék, ha nem túlzok, bármerre, mindig összefutok valakivel, aki a futóversenyen találkozott velem, és megköszöni az utolsó méterek előtti bíztatást. És van egy kenyai futó, Sebastian Save, ha helyesen ejtem a nevét, kenyai dialektusban még nem vagyok annyira jó, azt viszont biztosan tudom, hogy 1 óra 59 perc 30-al nyerte meg a versenyt. Ez azért érdekes, mert 2 órát tartanak, vagy tartottak álomhatárnak. Ennek a világcsúcs tartója Kiptum volt előzőleg, 2 óra 35 10 másodperccel, ez volt eddig a világcsúcs, és Sebastiannek sikerült a 2 órán belülre menni. Tényleg elképesztő eredményről van szó. Nézték a cipőjét, nézték az izomzatát, nézték a ruházatát, nézték a széljárás, sok minden. Egy biztos, jelenleg ő ennek a számnak az abszolút világbajnoka. Tartsanak velem, folytatódik a műsor. Ja, és készülünk egy nagy céges futásra egyébként. Már nem a Retro Rádió, hanem egy olyan szervező csapat meghívott cégeket, ahol a kollektívák együtt futnak, váltóban vagy szólóban, mindenre van lehetőség, utána pedig egy nagy fergeteg partival zárjuk, és az Atlétikai Centrumban futnak, tehát ott, ahol a világbajnokok, Európa-bajnokok, világkupa győztesek rólják a köröket, mindenképpen izgalmas, és egy remek nyáresti szórakozást ígér. Tartsanak velem, velünk, ez a Retro Rádió, mindjárt jön a folyt.

0: Ez volt a Red Rádió Fergetek Parti című műsorának mai harmadik órája. Mindjárt jön a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkeztünk műsorunk negyedik órájához, minden drága jó hallgatónak kellemes retrórádió hallgatást kívánok. Szoktam mondani, mikor valaki nyerhet valamit, hogy nyert nálunk 24 órás retrórádió hallgatást, és itt így néznek rám furcsán, de hát szívesen.

Május 1-e van ma, a munka ünnepe. Rengeteg vicc volt ezzel kapcsolatban, hogy ki az, aki ünnepli a munkát és egyebek. Nem csak nálunk ünneplik egyébként, hanem a világ számtalan más részén is. A dátum nem véletlen. 1886. május 1-én Chicagóban több százezer munkás sztrájkolt a jobb munkakörülményekért, és mindenféle események történtek, sőt tragédiába is torkolott egy része ennek a megmozdulásnak, és ennek emlékére ünnepeljük május 1-én a munka napját tulajdonképpen, vagy a munka ünnepét, és ezt meg is énekelt egyébként a Beatrice is, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás. Hát legyen így, aztán az utazások meg az egyebek nem kerültek bele ebbe a agendába, de abban biztosak vagyunk, hogy a dalt mindenki ismeri, és jön egy ilyen kis pihenés, hiszen a mai nap is munkaszüneti nap volt, és a holnap is az lesz, és a holnap után is. Persze, telebulival, de most megyünk tovább, ez a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Partit hallják.

Ez volt a Retvelő Fergetek Patti című műsorának mai pénteki kiadása. Köszönöm, hogy velem tartottak. Remélem, holnap újra találkozunk. Este 8-tól várok mindenkit a Fergetek Partiban, és természetesen az esti fellépéseken is. Nagyon örülök, ha találkozunk ma is, holnap is, és vasárnap is. Rolinak és Attilának köszönöm, hogy velem töltötték az időt. Önöknek kellemes estét, és jó bulizást kíván a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt